0: na nyerere
1: gana nyamuzi
0: kingana nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: mse kandine Johani cheha
0: unie hanya mai
2: Trick FM Werbung. Ganz kurz: www.nacktemark.de. Nicht vergessen.